marok, szek meg kincs fél marok, vildem nazolt marok, szek meg kincs fél marok, vildem nazolt marok.